hari uwitwa Shadrack aba mu Kibuye muri komine Isare akaba yivuze akagukeza ababyeyi hamwe n'abizera b'Adventists ku ishengero rya Kibuye. Murakoze namwe reka n'abizera bose baherereye basengera ku iryo shengero nyene bagire akayabagukeza.